maverekete onjini uchindao. Radio Mosambi, irikumupa maverekete onjini uchindao.